Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros legismertebb átjáróháza a Gosdú udvar, melynek épületeit Ziegler Győző tervezte és 1913-ra készült el. A Király utca és a Dob utca közötti két keskeny és mély telek egyesítésével keresztirányú lakóépületek sorát kapcsolta össze, gyalogos üzletutcát alkotó hat udvarral. Ezáltal kiküszöbölve a pesti bérházak jellegzetességét, a függő folyosóra nyíló lakáselrendezést, de követve a zsidó kereskedő negyedre jellemző átjáróházak tradícióját. Habár ma leginkább a szórakozás fellegvára, az éttermek és a bárok helyén egykor utcai járusok tömkelege várta a pesti polgárokat a félhomályos árkádok alatt. Ez az újraértelmezett bazár 200 méteres hosszával nem csak a legtöbbször átjárt, de a leghosszabb pesti átjáróház is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 18. század előtt a feneketlen tó helyén lakatlan, mocsaras, értéktelen terület állt. A közelben kanyargó Duna az idők során agyagot hordott a területre. Épp ezért a század végén téglagyárat hoztak létre a mai Kosztolányi Dezső téren. Az agyagot pedig a tó helyén lévő gödörből nyerték ki. Maga a tó 1877-ben keletkezett, amikor az egykori téglagyár munkásai egy agyaggödröt mélyítettek, ami során felszín alatti vízfolyásra bukkantak. A 20. században a tó környékét náddal telepítették be. Korláttal vették körül, halakat telepítettek a tóba, apró horgástégeket építettek ki a partján. 2010 óta tiltott a horgászás, de a tó és a körülötte elterülő park máig kedvelt pihenőhely.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Gyönyörű helyszín, gyönyörű dallamok és egy szimbolikus éjszaka. Pénteken este 8-tól különleges koncertre várja közönségét a Duna Szimfonikus Zenekar. A helyszín a Klebelsberg kastély hangulatos rózsakertje, a koncert a romantika, a szenvedélyes, a nyári esték különleges ötvözete, Eckhardt Gábor szórakoztató és ismeretterjesztő kommentárjaival, illetve az est karmesterének invitálásával. Itt a Reggeli Expressben tehát Horváth Gábor.
2: Szeretettel köszönöm hallgatókat. Hát igen, a Klebelsberg kastély udvara visszatérő koncerthelyszíne a Duna Szimfonikus Zenekarnak, és mindig nagy örömmel megyünk oda játszani. Egyrészt, mert zene szerető és értő közönség vár mindig minket ott. A másik pedig, hogy hallatlan hangulata van este felé annak a helynek, és ha szépen az időjárás is kegyes, akkor egy nagyon speciális atmoszférájú koncertet bízom benne, hogy tudunk adni. Én mindig azt nézem, hogy egy koncerten milyen művek vannak, de tudom jól közben, hogy a közönségnek nagyon, nagyon tetszik az, hogy van egy olyan, sokszor akár általános cím is, ami egy kicsit megpróbálja összefogni. Nagyon sokfajta zenét fogunk játszani, de a Szent Ivánéi napjához nagyon kapcsolódik, akár a romantika, akár a szerelem. Az se baj, hogyha a zenekar is ihletett állapotba jut. Ugye ez egy olyan program, amit most kialakítottuk, amit nem csak a Klebelsberg kastélyban, hanem máshol is előadunk. Két nyitányt is eljátszunk ezen a koncerten, Mozart Don Giovanni nyitányát, amit talán nem kell tovább ecsetelni, illetve a Szent Ivánéhoz kapcsolódóan Weber Oberon nyitányát, ugye hát ez rögtön elvisz minket az erdő természeti világba, hangulatba, amiről többek között a Szent Iváné is szól. Lesz Mendoza Nászindoló, Liszt szerelmi álmok, Griegnek szeretném kiemelni a Szimfonikus Táncok című négy tételes alkotását, ebből három tételt fogunk megszólaltatni. Senki nem szokta ismerni, pompás. És a koncert utolsó 15-20 percében pedig Dvořák szlávtáncai és Strauss keringői polkái közül válogatunk. Igazából egy zenekar az mindig örül egyrészt a törzs közönségének, akik a hűségükkel bizonyítják, hogy eljönnek mindig a koncertekre, másrészt természetesen azokat, akik még soha nem voltak akár vagy a Klebelsberg kastélyban, vagy a Duna Szimfonikus Zenekar koncertjén, mert én hiszem és vallom, hogy a tradíció, a hagyomány és a folyamatos megújulás az nem csak a zeneművekben, hanem akár a közönség invitálásában, nevelésében is egy fontos szerep. A legnehezebb ilyenkor a zenekarnak az, hogy rögtön abban a pillanatban stílust váltson, és belehelyezkedjen egy pár perces tételbe. Mert egy egész szimfóniát végigjátszunk, annak van egy íve, egy vonala, abba könnyű belekerülni, de amikor egy Mozart nyitány után rögtön egy szerelmi álmok jön, aztán egy Döli balettzene, aztán egy Weber, aztán Strauss, ez nem könnyű feladat, de ugyanakkor pont ez ad motivációt, hogy milyen sokszínűen is tud egy muzsikus játszani. Július nagy része azért szabadsággal telik, pihenéssel. Van egy filmzene programunk, amiket egyébként évvégéig még körülbelül 7-8-szor eljátszunk a Magyarország nagyon sok vidéki városában. Viszont szeretettel ajánlom kvázi utolsó szezonzáró koncertként a július 5-i Aula Magnába lévő koncertünket, ahol tájvani gyerek zongoristákat fogunk lekísérni, és hát még nem találkoztam velük, de hát a felvétel, amiket küldtek, hát itten csodák lesznek. 11-12 évesen úgy játszanak Beethoven meg Mozart tételeket, zongoraverseny tételeket, hogy örömét leli az, aki eljön a koncertre. És hát a Duna zenekar jellegéből fakadóan, mert bérletes koncerttől, filmzenén át ifjúsági koncert nagyon sok helyen játszik. Tehát ha adva van egy ideális akusztikai jó koncerthelyszín, mint például meg kell mondjam, hogy kevés zenekar tud olyat csinálni, hogy pár héttel ezelőtt egy zeneakadémia bachelor diplomakoncertre játszott a zenekar, ahol muszáj volt három fiatalnak is lediplomázni, ezért két szünetes volt a koncert, és a zenekar három hatalmas 42-3 perces romantikus szimfóniát szólaltatott meg, és hát azért ez nagyon kemény fizikailag is a Zeneakadémia színpadán. Ez az ideális rész, mondjuk egy Zeneakadémián föllépni. De amikor 3,5 óra buszozás után eljut az ember egy furcsa sportcsarnok akusztikába, vagy egy vidéki művelődési ház nem túl ideális akusztikájába, ott is meg kell oldani, hogy jó koncert legyen. Az egyik jobban esik, a másik kevésbé, de ha jó koncert lesz, akkor a vége mindig jól esik mindenkinek. Ez köti össze a 23 éves, nemrég diplomázott és most került be a zenekarbát, a nyugdíjas és még visszajár 73 éves. Ez a közös nevező, hogy van a három próbánk, és jónak kell lenni annak a szimfóniának.
1: Nem csak jó, hanem gyönyörű és szerelmes lesz minden hang, tehát Szent Iván estéjén, pénteken este 8-kor a Klebersberg kastély rózsakertjében a varázs és vele a szerelmes klasszikusok a Duna Szimfonikus Zenekar jóvoltából várja majd önöket. És persze ott lesz a Reggeli Express vendége, akinek megköszönjük az invitálást. Ő az est karmestere, Horváth Gábor.

Megérkezett a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, de inkább emberi, mint a robot hangon invitálom önöket csütörtök este fél hétre a Magyar Zeneháza kreatív hangtárába. Ez a robot orgona est Váci Dániel át hangszereléseivel Bach, Haydn, Mozart, Liszt, Beethoven darabok mellett akár Queen, Illés és Britney Spears számok is érkeznek repertoárban, úgyhogy mindezeket egy teljes mértékben robotizált zenekar adja elő, tehát a legjelentősebb szerzemények a számítógép által vezérelt, de teljesen akusztikusan megszólaló hangszereken élvezhetők majd tehát a kreatív hangtárban csütörtökön. Hála Istennek emberi hangok érkeznek a Tündérkertbe, egészen pontosan a Fugába vasárnap este 6-kor, mert hogy Tündérkertben jártam, annak a dalestek a címe, amelyben a gyönyörű Csörgőkata, Havas Horváth László, illetve Jászberényi Lilián, Berecki Gálfi Nikolett zongorán működik majd közre főként Schumann, Schubert, Wolf, Farkas Ferenc, Balassa Sándor, Faragó Dániel dalokkal. Vörös Sándor, aki úgyis születésnapos volt tegnap, a Tündérkert című versében ugye azt írta, hogy körülveszi bodza, kerítése kristály, mint jég, behavazva. Varázslatos koncert, tehát a Varázslatos Csörgő Katával és Havas Horváth Lászlóval vasárnap a Fugában. És akkor most egy picikét térjünk át a gyerekekre, akik a legfontosabbak, és az is nagyon fontos, hogy ők tudjanak játszani. A játék pedig azt jelenti, hogy a Szászház utcába invitálom mindenkit, Erzsébet városról van szó, és hogyha megengedik maguknak, illetve megengedik a gyerekeknek, akkor természetesen egy remek mese délelőtt vár mindenkit szombat délelőtt. A Leprikonok Átka érkezik Varró Danitól, a Garzon formáció jóvoltából. Viking kaland és vitajáték is lesz, aztán persze a nézők majd egy viking kaland játék főhőseként kergethetik a saját csemetéjüket, és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány pedig tartja ezt a bizonyos drámatanár konzulensekkel is megerősített vitajátékot. De vitán fölül áll, hogy a legfontosabb az, amikor Hieronymus Bosch mögé szeretnénk nézni, nagyon sokan megtettük ezt, és hála Istennek a Várkert Bazár Testőrpalota vetítő termében szombat este 6-tól David Bickerstaff filmjében valamennyire ez megfejtődik. Volt tehát rejtvény, volt tehát robot, és voltak gyönyörű hangok minden programra. A gyerekeknek is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegye különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonata tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Szervusz Tünde, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Örülök, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A Kürtös Kalács hagyománya voltak éppen honnan ered, te honnan hoztad magaddal?
2: Hát én 25 évvel ezelőtt csöppentem bele ebbe a világba, egyébként természetesen Erdélyből, Székelyföldről. Ugye mi ketten vagyunk tulajdonosok a Kürtös Kalács készítő cégünkbe, és a Gáspár édesanyja meg nagymamája gyakorlatilag Kürtös Kalács sütéssel foglalkozott, és én így csak belecsöppentem ebbe a kis történetbe, úgyhogy én gyakorlatilag onnan hozom, hogy azt láttuk, hogy van egy nagymama, aki hétvégi kiegészítésképpen süt Kürtös Kalácsot otthon, és lemegy a közeli strandra, meg piacra, és eladja a Kürtös Kalácsot. Aztán ebből a Gáspár anyukája kitalálta a 2000-es évek elején, ugye hát akkor ott nagy változások voltak Székelyföldön, hogy hát ebből akkor lehetne valami kis üzletet is csinálni, és aztán jöttünk mi, konkrétan ilyen testvérvárosi kapcsolatok által hívták meg őket Székelyudvarhelyről, hogy mutassák be a mesterségük címerét, úgymond, és akkor mi eljöttünk velük, emlékszem az első ilyen Expo Békés Csabán volt, és akkor így nagyon megtetszett az, hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű sütemény, és emberek sorba állnak, és csillogó szemmel várják, hogy ott valami kisüljön, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez valami csodálatos dolog. Úgyhogy nagyon sokan azt hiszik, hogy én már gyerekkorból ezt hozom, de nem, 25 kilométer van a két család között, és nálunk nem volt ez a fajta hagyomány, mint például a Gáspár szüleinél, hogy otthon faszénen is sütöttek kürtöskácsot, de nagyon hamar belejöttem, és azóta is sütöm. Úgyhogy én innen hozom, de maga a kürtöskács története azért az egy több száz éves történet.
1: Hát
2: több mint 250 éves történetről beszélünk. Egyébként német nyelvterületről került a Kürtös Kalács az erdélyi fejedelemségek udvarába. Ugye, hogyha nagyon megnézzük a Kürtös Kalács eredetét, akkor például Németországban vagy német nyelvterületeken hasonló, mint a Kürtös Kalács lehet találkozni, például a Baumkuchen, ők így nevezik, és ugye itt a tükörfordítást, ha megnézzük, akkor fa sütemény, tehát hogy fára tekert süteményről van szó. Úgyhogy gyakorlatilag a közös bennük az az, hogy egy keltészából készül, fára tekerik, és valamilyen égő, tehát élő tűz fölött, vagy ugye mi tehát Székelyföldön már parázs fölött úgymond tekerve sütik meg, és úgy lesz ez a sütemény, de egyébként nagyon sok helyen már teljesen más a formája, például Csehországba vagy Szlovákiába, de hasonló tőből ered úgymond a Kürtös Kalács. És aztán miután átkerült az erdélyi fejedelemségek udvarába, ott azért ugye tudni kell, hogy mai napig, sőt, és ezért maradt fent ott nagyon autentikusan, és mai napig nagyon sok háznál sütik, tehát aki Székelyföldön jár, Gyilkostól környékén stb. Láthatja, hogy a házak elő is akár ki van téve egy sütés, ott a turistáknak is készítik a Kürtös Kalácsot, és ugye ez azért tudott fennmaradni, mert ott még nagyon élő hagyomány, a cserépkályha akár, vagy a fatüzelésű kályha, és hát a székely leleményes emberke az ugye a fa leégett parazsát kihúzta a kemence elé, és a fölött forgatva sütötték meg a Kürtös Kalácsot. Tehát így kombinálható össze ennek a Kürtös Kalácsnak az eredete vagy hagyománya, de 1784-ben van az első írásos feljegyzés róla Gróf Mikes Mária Kelemenné szakácskönyvében.
1: És milyen volt az a Kürtös Kalács?
2: Hát az azért nem olyan, mint a mai.
1: Valószínűleg, igen.
2: Hát ugye a legfontosabb különbség az, hogy akkor még cukormáz nem volt rajta. Tehát ugye a cukor, az ipari forradalom az azért utána jött. Tehát gyakorlatilag az első receptek az egy édes keltészta recept, és vajjal locsolgatva pirított mandula, vagy éppen ami otthon volt, az került úgymond a kérgére vagy kívül. Aztán hát, mint minden sütemény, vagy minden gasztronómiai termék, ugye elég szépen tud fejlődni. Azt így, mikor jött a cukor, bejött az életünkben, akkor ugye rájöttek, hogyha szépen beleforgatják, akkor a cukormáz nagyon gyönyörűen körbe tudja folyni, és gyakorlatilag azóta van az, hogy az adja az igazi jellegzetes ízét a körtös kalácsnak. Tehát kívül a roppanós cukor, belül a pihe, puha, kisült tészta, és ettől körtös kalács a körtös kalács.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted, de nem sokára arról is faggatlak majd, hogy te hogyan kapcsolódtál a körtös kalács készítésbe. Például milyen körtös kalácsokat készítettél, amikor ugye ezzel megismerkedtél, de egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza.
2: Rendben.
1: András Tünde, körtös kalács készítő, a Körtös Kalács Fesztivál alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, kürtös kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Tünde, arról beszélgetünk, hogy te már végül is felnőtt voltál, amikor találkoztál a kürtös kalács készítés hagyományával, viszont autentikus környezetben találtad ezt meg. Akkor milyen kürtös kalács recept alapján készültek a sütemények?
1: Hát Gáspárnak a nagymamájának a kürtös kalács receptje alapján készítettük, ami ma is az alapja a mi kürtös kalácsunknak. Egy picit így a kollégákkal azért fejlesztettünk rajta, meg minőségi alapanyagok, meg ezekre így odafigyelünk, de egy alap édes keltészta egyébként 8 összetevőből áll, ugye kell benne legyen liszt, cukor, élesztő, vagy kovász, ugye, amivel a kovász készítjük, zsíradék, vaj, vagy éppen margarin, tojás, vaníliacukor, és egy kevés só, mert egy kis só minden süteménybe kell, mi meg ugye még megspékeljük citromhéjjal, de egy egyszerű keltészta egyébként. Az első változatok, azért azt kell tudni, hogy Erdélyben a hagyományos kürtös kalács az úgy 35 centi.
0: Az igen.
1: Nagyjából.
0: Hát most mutatod, igen. Jó, méretes.
1: Igen, tehát, hogy nem teljesen az a méret, amit itt megszokhattunk, és ezekből is három fajta íz volt. A vanília, a diós, és fahéjas még akkor kezdtük el, de inkább a sima cukros és a diós, ez a kettő volt, amit nagyon szerettek. És egyébként aztán itt Magyarországon találkoztunk azzal, hogy itt mindenben is fahéjat szeretnek, úgyhogy itt behoztuk így a fahéjat, aztán szép lassan a gyerekek miatt lett kakaós, kókuszos, és hát ma már ne is kérdezz, hogy milyen ízvilágok vannak, bár ugyan mi nem szeretünk nagyon elrugaszkodni, tehát mi olyan ízvilágot párosítunk, vagy teszünk csak, ami hozzátesz a karamell cukor réteghez. Tehát, hogy mondjuk színes cukorkával nem szórjuk azért meg, mert jól néz ki, de mondjuk a liofilizált málna, vagy a brontei pisztácia, vagy egy mandula, az azért nagyon jól harmonizál a cukormázzal, és ma már azért megszámlálhatatlan féle fajta kürtös kalács van, és ugye itt mi nem is álltunk meg, hanem mi kürtös kalácsból mindenféle desszertet is készítünk, úgyhogy hát itt már csak a képzelet szab határt.
0: És hogyan zajlik a kísérletezés?
1: Hát ez mindig ilyen véletlenek folytán születnek, például a kürtös kalács desszertjeink, de egyébként sokszor a vásárlók inspirálnak. Tehát például emlékszem, hogy a csoki cseppes kürtös kalácsunk, hogy legyen csoki darab a kürtös kalácsba, évekig gondolkodtunk, hogy hogy oldjuk meg, hát faszénen lecsorog, megolvad, hogy marad benne, és akkor egyszer egy kávézóba beleharaptunk egy muffinba, és így megcsapott az ötlet, hogy hát akkor kell legyen süthető csoki, és akkor így utána jártunk. Vagy volt olyan, például van egy olyan termékünk, hogy kürtös fondú, ahol a kürtös kalácsot felszeleteljük, és simán csokiba mártogatva tudod enni, és ennek a sztoria az, hogy így ötleteltünk, hogy a kürtös kalács fesztiválra, hát ugye azért a fesztivál az nagy motivátor, mert hogy mindig valami újdonsággal elő kellett rukkolni, és akkor az egyik kollégám így mondta, hogy hát miért nem lehet úgy enni a kürtös kalácsot, mint a nachos a moziba. És akkor hát valóban, akkor mivel párosítsuk? És akkor nagyon finom toppingokat lehet hozzá kérni például, és gyakorlatilag abszolút kulturáltan, szépen fölvágva, belemártogatva meg lehet enni, mert azért hozzáteszem, hogy ma már nagyon rossz fele is elment ez az egész kürtös kalács világ, tehát már kikenik, bekenik, felkenik, minden is van benne. Azért mi arra igyekszünk, hogy úgy kövessük a trendeket, vagy úgy fejlesszünk termékeket, hogy közben a hagyományokat tisztelve, tehát nekünk minden kürtös kalácsunk ugyanúgy helyben dagasztva készül, ugyanúgy faszínparázson sül, ugyanúgy frissen készítjük, tehát lehet, ha ezért nálunk egy picit többet kell várni, itt is elnézést kérek, de mindig mindent rendelés után és frissen készítünk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy minden a hagyományos eljárás alapján készüljön, és abból legyen mondjuk egy desszert, egy kürtös guba, vagy már készítünk kürtös tortát, vagy ne is kérdezz nagyon sok mindent.
0: És néha visszanyúlsz azokhoz a gondolatokhoz, vagy tanácsokhoz, amiket Gáspár nagymamája adott neked a kürtös kalács készítéssel kapcsolatban?
1: Hogyne, mai napig használjuk a szlogenjét, tehát neki volt egy ilyen szlogennyi, hogy itt a finom kürtös kalács, friss, meleg, ropog, ha elfogy, még hozok, tehát ezt például használjuk, vagy például Gáspár anyukától tanultam ezt, és mai napig mindig itt van a fülemben, fejemben bármi helyzet van, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. ez a kedvenc mondatom, és ez mindig átsegít mindenen, akár a termékekkel kapcsolatban, akár a bármilyen a napi működéssel kapcsolatban, de hogyha a kürtöskás tésztára kell, vagy maga a készítési mechanizmusra visszagondolva, akkor mindig emlékszem, a nagymamája mindig mondta, hogy nem szabad leforrázni az élesztőt, vagy amikor készíted a kovász, mert akkor az meghal, és akkor abból nem lesz jó kelt tészta, vagy, tehát hogy mindig, tehát abszolút megvannak ezek a tőle tanult történetek.
0: Aha, hát számos ilyen finomságon, apróságon múlik a siker, az, hogy...
1: Persze,
0: hogy...
1: édesanyám is, amikor főz, akkor mindig kérdezem, mit tesz be? Hát úgy érzéssel, na hát ez, ismered ezt a...
0: Ismerem, igen. Igen, nagyon szeretek én is érzésre főzni. A lényeg az, hogy az eredmény az legyen jó.
1: Pontosan.
0: Nagyon köszönöm, Tünde, jövünk vissza. Vendégem András Tünde, kürtös kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonata tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, egyre többen keresnek különböző egészséges, mentes termékeket, gluténmentes legyen, cukormentes, nem tudom milyen a cukormentes Kürtös Kalács, de hogy...
1: Az még nincs. Rajta vagyunk az ügyön.
0: Szóval figyelembe veszitek akkor ezeket a kéréseket is. Kísérleteztek, vagy akár már el is készültek ezek a termékek? Tehát, hogy rajta vagytok ezen az úton?
1: Hát nekünk a Kürtös Kalács Fesztivált 2013-ban szerveztük először, és már akkor elkészítettük a gluténmentes verzióját a Kürtös Kalácsnak. Ez egyel könnyebb volt, a cukormentesen még mindig vajúdunk egy picit, de most, hogy idén elmaradtak a Kürtös Kalács fesztiválok, így van időnk úgymond egy picit megújulni, egy picit koncentrálni úgymond az új termékre, mint például a cukormentes, tehát az már 70%-ban ki van fejlesztve, sőt inkább 90%-ban, csak tesztelni kéne, fókuszcsoportokat kell behívni, tehát azért ez egy komoly, ugyanúgy, mint a gluténmentes történet is. Tehát nem is inkább arra adtunk választ ezekkel a termékeinkkel, hogy egészségesen éle valaki vagy sem, hanem sajnos nagyon sok ételintoleranciával élő ember van egyre több manapság. Úgyhogy a glutén és tejmentes Kürtös Kalácsunk az most már kiválóan és nagyon jó recepttel működik. 10 évünkbe telt, amíg ez a mostani történet kialakult, de most már nagyon szeretik, megszokták.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, hát én nem tudom, hány Kürtös Kalácsot sütöttél az elmúlt évtizedekben, egyáltalán megszámoltad-e, vagy van-e mondjuk egy ilyen arány nagyságrendileg?
1: Nem tudnám megmondani. Egyetlen egy rekordot tudok, hogy egyszer a Veszprémi Gizella napi vásárba egy nap alatt 730 Kürtös Kalácsot tekertem fel, de nem a mostani méretből, hanem az a otthoni erdélyi típusú nagy sütőfával. Mai napig nem tudom, hogy csináltam meg. De...
0: Hány órából állt az a nap?
1: Hát az reggel 8-tól este 6-ig.
0: Aha, az igen.
1: Tehát, hogy azért ez egy melós történet.
0: Tehát ki volt használva minden perce.
1: Igen. De mai napig szeretek. Én bármikor bemegyek kollégáimat kisegíteni, vagy ha valaki lebetegszik. Én imádok Kürtös Kalácsot sütni, meg enni is sajnos.
0: Még mindig?
1: Igen.
0: Tehát az embernek nincs egy ilyen telítettségérzés, hogy ezzel foglalkozik, és akkor úgy már távol tartja magát?
1: Hát én örülnék a legjobban, ha lenne, de hogy én 23 év után képes vagyok rácsodálkozni, hogy valami hogy ilyen szép, milyen gyönyörűen sül, hogy ennyire finom, úristen, milyen szép a belseje, jaj, de szóval, hogy így, de ezzel anyukám is így van, és szerintem a cégnél szinte mindannyian, tehát bárkinek viszek vendégségbe, én vagyok az első, aki megkezdhetem a Kürtös Kalácsot, mert hogy imádom. De ugye ehhez az is hozzájárul valószínűleg, hogy mindig találunk ki új dolgokat, mindig fejlesztünk új dolgokat, azokat tesztelni kell, kísérletezni kell, tehát hogy így azért nem lehet megunni, annyiféle ízvariációnk, meg formavariációnk van már, hogy lehetetlenség. De mindig készülünk valami nagy dobásra, például most nyáron is, egy nemzetközi márkával fogunk együttműködni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy fog ez zajlani, és ez 4-5 termékünkbe is meg fog jelenni, tehát a kürtös fondűbe is, a kürtös bomba is, a hagyományos kürtös kalácsba is, sőt, még kávé különlegesség is lesz hozzá, úgyhogy nem lehet nem megkóstolni ezeket az újdonságokat is, és hát ilyenkor úgy egy picit rabja az ember úgy.
0: És a család rajong a Kürtös Kalácsért, hát, úgy, mint te?
1: Kérlek szépen, édesem megsértődik, ha nem viszek haza neki Kürtös Kalácsot, hogy már megint nem hoztál, vagy öcsém is, tehát hogy nálunk mindenki Kürtös Kalács rajongó. Az unokahúgom, kicsi volt, kérdezték egyik Kürtös Kalács fesztiválon, hogy és te hogy vagy a Kürtös Kalács? Hát én már az anyatejjel is Kürtös Kalácsot szívtam magamba, szóval, hogy nálunk tényleg mindenki szereti.
0: És mit tapasztalsz, hogy a Budapestre látogató turisták mennyire tekintik hagyományos kulturális gasztronómiának a Kürtös Kalácsot?
1: Ezért évek óta dolgozunk, mert ugye nekünk ez is az egyik küldetésünk, hogy egyszer a Kürtös Kalácsot úgy emlegessék magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját, és ugye általunk is lett például a Hungarikum a Kürtös Kalács 2015-ben, tehát mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez egy, tehát a turisták körében meg világszerte ismert legyen a Kürtös Kalács. Azt gondolom, hogy most már nagyon jó úton haladunk, tehát aki Budapestre vagy Magyarországra érkezik, az a gulás meg a lángos mellett az keresi

0: a kürtös kácsot is. Ugye most már az a dolgunk, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy keresd az eredeti faszénparázson sültet, vagy a tényleg a kézműves terméket, de azt gondolom, hogy a turisták már keresik, tehát célrányosan jönnek kürtös kácsot fogyasztani.
1: Tehát valahol az országimázs része. Pontosan, is így a van. Kürtös kalács. Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Nem tudom, hogy ma még sütsz el kürtös kalácsot, vagy hogyan alakul.
0: Szerintem benézek.
1: További sok sikert kívánok, és hát jó munkát.
0: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel kürtös kalácsozni.
1: András Tünde volt a vendégem, aki kürtös kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézmény rendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli út után a Bátor István partnál a gyalogos átkelőhelyet szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt szintén lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett, csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Mától egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyi utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: 2026. június 24-e van. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. 7 óra, elmúlt 5 perccel. A mai Nyitányban 3 izgalmas témával várom Önöket. 42. Régi Zenei Napok Fesztivál, ide hívok meg mindenkit a Reggeli Express rovatban. A 42. Régi Zenei Napok Fesztivál június 26-a és július 4-e között kerül megrendezésre Vácott. Az idei évben a mesterkurzusok tematikájában a barokk mellett a klasszicizmus és a korai romantika is megjelenik. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségük tanulniuk a mesterkurzusok résztvevőinek. A 42. Régi Zenei Napok felfedezést kínál a 18.-19. századi zenélés és zeneszerzők elfeledett világában. Így biztosan sok szépséget és újdonságot tartogat majd a korszak kedvelőinek. A vendégem pedig Nagy Judit, a Félharmónia Magyarország kommunikációs igazgatója. 8 óra után a könyvjelző rovatunk jelentkezik, és 9 óra után is a könyvjelző rovatunk jelentkezik. Világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag a világhálón, azonban nehéz tudomást szerezni róla. Dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve, a Zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A Zongora játékról című kötetet Würcz Klára előszavával, Prunyi Ilona ajánlásával jelent meg. A vendég dr. Farkas László a könyv fordítója. Majd aztán maradunk a könyvjelző rovatnál, viszont a téma az építészet lesz, hiszen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ országos topográfiai programjával kapcsolatosan beszélgetek Almási Kornéllal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatójával. A Magyar Művészeti Akadémia, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatás hosszú távú célja a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele. 2024-ben 4 vármegye 8 járásának kutatása zajlott le, 2025. augusztusától további vármegyék és járások kutatásával folytatódott az épített örökség feltérképezése, tudományos vizsgálata. 2026 tavaszán pedig sor került az első 2 kiadvány bemutatójára is. Erről fogunk beszélgetni. Ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig csendüljön fel Antonio Vivaldi G-dur koncertójának az első tétele a budapesti vonósok előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje, hogy jöjjön a napi útravaló, a mindfulness, vagy a tudatos jelenlét. Most a témakörünk. Ruby Wax, amerikai brit komikus, színésznő, író, televíziós műsorvezető és mentális egészségügyi harcos lesz a segítségünkre. Az 1980-as és 90-es években vált világszerte ismerté éles hangvételű, provokatív talkshowjairól, amelyekben olyan hírességekkel készített interjúkat, mint Donald Trump, Madonna vagy Pamela Anderson. Miután nyíltan beszélt saját depressziójával való küzdelméről, kognitív terápiás mindfulness, az a tudatos jelenlét mesterdiplomát szerzett az Oxfordi Egyetemen. És hogy neki milyen jó tanácsa van, ez jön a folytatásban. Hasonló kapcsolatban állunk az elménkkel, mint lovas a lovával. A ló az elme. Néha szeretne szabadon vágtatni, vagy páfrányt legelni, ezért kitépi kezünkből a gyeplőt, és közben majdnem kirántja a helyéből a válunkat. A tudatos jelenlét nyelvén mindez azt jelenti, ha megrántjuk a gyeplőt, akkor az elménk csak még jobban fog tiltakozni. De ha csak gyengéden meghúzzuk, közben csettintünk, mint a cowboyok, és még azt is hozzátesszük, hogy hó, öreg fiú, akkor elménk fokozatosan lelassít és engedelmeskedik, végül pedig odasukhatjuk neki, hogy köszönöm. Ha elménk el akar vágtatni velünk, és erőszakosan visszarántjuk, akkor ledob bennünket és elnyorgal. Ha empátiával fordulunk önmagunk felé, ha ellen tudunk állni a következő gondolatoknak, akkor viszont elcsendesedik.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok ennek is, Nóra, és a kedves hallgatóknak is.
1: A 42. Régi Zenei Napok Fesztivál 2026. június 26-a és július 4-e között kerül megrendezésre Vácott idén. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségük tanulniuk a mesterkurzusok részvevőinek. Ez az az időszak nyáron, amikor azok a hallgatók, akik jobban el szeretnének mélyülni abban, ami érdekli őket, vagy esetleg új impulzust kapni, akkor ilyenkor lehetőségük van, hogy elmenjenek kurzusokra, mesterkurzusokra. Milyen részt venni a Régi Zenei Napok Fesztiválon, illetve kurzusokon? Milyen visszajelzéseket kapnak?
2: Hát ez egy időutazás, azt gondolom egy kicsit, és ehhez az időutazáshoz nagyon-nagyon szép környezetet biztosít Vác városa, ami egy barokk kisváros, és ennek kornak a zenéje az úgy fűződik össze ezzel a várossal, hogy szervesen beépül gyakorlatilag, és úgy érezhetjük magunkat, ha behúnyjuk a szemünket, mintha több száz évvel ezelőtt ülnénk ugyanezekben a padokban is hallgathatnánk ezeket a darabokat. Ez egy nagyon izgalmas dolog, annyit kell tudni erről a régi zenejátszásról, hogy ez egy előadói mód. Egy stílus, ami ilyen beszédszerű zeneként jelenik meg. Korhű hangszereken játszanak, bélhúros hangszereken, barokk harsonán, barokk trombitán, fortepiano, violagambán, tehát egy csomó olyan hangszeren, amint hogyha beül a közönség és megnézi, akkor talán ismeretlenként is hathat, hiszen másképp is néznek ki ezek a hangszerek. A hangszerek nagyon sokat fejlődtek ebben az elmúlt időszakban, pár száz évben, tehát ennek van egy nagyon sajátos hangzásvilága, ami nagyon különleges és izgalmas teszi, és azért az is egy érdekes dolog, hogy sokkal több időt vesz igénybe a hangolás, hiszen nem volt olyan pontos ezeken a hangszereken még a lehetőség rendszer erre, nagyon nehéz játszani ezeken a hangszereken például. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy az előadók számára is egy kihívás, nyilván ez egy specializált terület, amin ezek az előadók játszanak, ezért is vannak a kurzusok, hogy ezeket lehessen tanulni, és az ugye ez egy kor is, aminek a játékáról, az itteni előadók műveiről, a játék módjáról tanulhatnak azok, akik ide érkeznek, és a programnak az a különlegessége, hogy a magyar előadók és a külföldi szakemberei, művészei jönnek ide és tanítják azokat, akik jelentkeznek erre a programra. Egyébként a Filharmónia Magyarország ezt a programot a Haydneummal együttműködésben valósítja meg több fronton is, nem csak ösztöndíjat adnak, de a fortepianókat is adnak kölcsön ehhez a programhoz. Kész itt azért ezek olyan különleges hangszerek, amik nincsenek is elég számban az országban, tehát őtőlük fortepianókat és csembalókat is kapunk, de például nincs is elég csembaló, ami rendelkezésre állhatna a kurzusokhoz, koncertekhez, úgyhogy Sefülor Csehországból már régi partnerünk, aki idén is hoz 4 hangszert ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon meg tudjuk rendezni ezt a programot.
1: A mesterkurzusokat, illetve a professzorokat és minden más információt a filharmónia.hu oldalon egyébként részletesen meg tudnak nézni, és most a kurzusokon belül lesz-e olyan, vagy amely eddig esetleg nem volt, vagy lesz-e olyan professzor, aki esetleg eddig még nem tanított?
2: Igen, lesz olyan professzor, Lucy Horst nevét emelném ki, aki egy fiatal hölgy, de az összes lemeze gyakorlatilag díjat nyert, elismert csillaga ennek a hangszernek. Idén azt a rugalmas technikát igyekszik tanítani a kurzusán, ami lehetővé teszi, hogy a különböző repertoárok stiláris keretein belül szabadon és természetesen mozoghassanak a hallgatók. Szintén új név Sorke Sato, aki a világ egyik legkiemelkedőbb historikus hegedű művésze. A zenekottából nem olvasható és leírhatatlan szépségét keresi, és a kifejezések gazdag tárházát, amelyet a korabeli gyakorlatok kínálnak a részvevők számára. Ő most először jár majd nálunk, és egyébként hegedű művészként is megmutatkozik, nem csak a professzorok koncertjén, de a záró koncerten is ő is fogja vezényelni majd ezt a programot.
1: A mesterkurzusokra a jelentkezési határidő már lejárt, és aktív hallgatóként nem lehet, de esetleg aki passzív hallgatóként szeretne bekapcsolódni, annak van lehetősége?
2: Így van, a helyszínen kell keresni a mi titkárságunkat, és napi díja be lehet ezekre a különleges pillanatokba kukkantani, azt gondolom. De ugye lesz itt még énekkurzus, Elizabeth Solla, Szutréri Katalinnal, Somlai Petre a fortepiánon fog majd játszani és tanítani. Vasé György kamarazenekurzus tartok, és Nagy Réka és Szokos Augustin is játszik majd. Ők a kíséret művészetét fogják tanítani ezeken a kurzusokon. Egyikük billentyűs kíséret, a másikuk pedig a vonós kíséret művészetét.
1: A régi zenei napok, tehát 2026. június 26-a és július 4-e között tartanak, és Vácott lesz mindez több helyszínen, és akkor most szerintem beszéljünk a programokról, a koncertekről, és hát azokról a helyszínekről, ahova ellátogathatnak az érdeklődők.
2: A nyitó koncert 26-án 19 óra 30-kor kezdődik a Capella Savary és a Pörsztő Kórus közreműködésével Vácott a Fehérek templomában. Vashegyi György fogja vezényelni a programot, és két nagyon különleges darab lesz benne. Az Eszterházy családnak a magyar zenei élet és a magyar kultúra is azt gondolom, hogy elég sokat köszönhet, és egy pozsonyi barokk időszakot tudunk megragadni majd ezen a koncerten, hiszen ott született az a mű, amit a C-moll Requiem, ami egy újkori bemutató lesz, Matthias Schanauer műve, és Haydn D-moll Nelson is széjjel fogja zárni a programot a nyitó koncerten. Majd a professzorok koncertje fog következni 30-án, 20 órakor a Piarista Kilátó Központban, ami hát azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon különleges, egyszer is és megismételhetetlen alkalom, hiszen ezeken ehhez a professzoroknak iszák a szavát, és ezek nagyon-nagyon fantasztikus hét, amit itt eltöltenek, és akik ide látogatnak, és fiatal zenészek, és igyekeznek megtanulni ezeknek a játékmódoknak a fortéjait, ezeknek a hangszereknek a különlegességeit. Itt most az ő professzoraik előadó művészként tudnak megmutatkozni, és együtt kamarazenélni, és ezek mindig elképesztően izgalmas és érdekes pillanatok.
1: Majd aztán július 1-e következik.
2: 19 óra 30-kor Duszi Horsfői estjé lesz majd Vácott a Barátok templomában, ahol Nagy Réka Viola de Gambán és Szokos Augustin Csemballó lesz partnere, és itt Telemann művek, egy Castello, Bach, Hasse művei csendülnek majd fel ezen a programon. Nagyon sokan érkeznek csak azért idén a régi zenei napokra, hogy Lucy Horst játékát megcsodálják, úgyhogy a jegyek nagyon szépen fogynak, és igyekezzenek, hogy még kapjanak erre a programra, és el tudjanak jönni, és meg tudják hallgatni, hiszen nyilván a templomnak a sorai végesek.
1: És aztán július 3-án pedig nem koncert lesz, hanem táncház.
2: Így van, a főtéren a Harangjáték pavilonnál dr. Kovács Gábor táncpedagógus fog egy táncházat tartani majd. Volt olyan év, amikor kurzusként is tanítottuk a táncot, erre a korra jelentő táncot, hiszen ez nagyon összefügg és nagyon szoros kapcsolatban van a zenével. De itt azt gondolom, hogy hangulatként is nagyon nagy élmény lesz ebbe belecseppenni, és izgalmas program lesz. Majd július 4-én lesz a hallgatók koncertje a Piarista Kilátóban. Ugye ez mindig nagyon érdekes dolog, hogy az egy hét alatt mit tanulnak ők meg, mivel foglalkoznak. Saját maguknak is egy szép haladás, amikor ide érkeznek és eljutnak valahonnan, valahova, és itt ebben a programban meg is tudják mutatni majd. A zárókoncert pedig 4-én 19 óra 30-kor az Orszó Zenekar és a Pörsző Kórus közreműködésével a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lesz. Vezényeli Segedünk közreműködik pedig a már említett Sunszke Szátó. És két magnifikát lesz a programon, ami keretezi gyakorlatilag az estét. Sőt, Német magnifikátjával kezdjünk, és Bach D-dur magnifikátja lesz a záróprogram, és közte még lesz egy Bach hegedű verseny, a D-moll hegedű verseny, a Horszátó hegedű művészként is bemutatkozik, és még két Bach darab.
1: Izgalmas és igazán sokszínű lesz, és hát sok-sok elfoglaltságot jelent, azt hiszem, a szervezőknek és a kurzuson résztvevőknek a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál. Mi hallgatók pedig élvezhetjük majd folyamatosan azt, ami ott megszületik, június 26-a és július 4-e között Vácott. Én pedig nagyon-nagyon sok erőt, energiát kívánok, és hogy fantasztikus diákok jelentkezzenek a kurzusra, és utána teltházas koncertek legyenek.
2: Nagyon szép. Éppen köszönöm is mindenkit, nagy szeretettel várunk, és tényleg nagyon sok volt az információ, hogy a filharmonia.hu oldalon minden részletet megtalálnak a hétről. Várjuk Önöket nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Nagy Juditot hallhatták, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatóját.
0: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en itt az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Felvétel kiállításra hívok meg mindenkit, amely egész nyáron látható a mai Manó házban. Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás. Augusztus elejéig látogatható a HAB művészeti központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotógeneráció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek.

0: hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pognácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt szintén lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Joseph Haydn 8. G-dur este szimfóniájának a 4. tételét hallhatták az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában, a karmester Fischer Ádám. Mai napon van keresztelő Szent János születése, és ugye a tegnapi napon volt Szent Iván éjszakája. A június 24-i Szent Iván nap keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal virágos Szent Jánosának és az ősi fény szimbolikának közös ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat együtt ünneplése az 5. századtól általános. Egy forrás szerint mi magyarok a 9. században már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén. Azért ugorják át a tüzet Szent Iván éjjelén, mert János édesanyja méhében ugrált az örömétől. Ez egy kérdésként vetődik fel, hát nézzük a részleteket. Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában az eseményt úgy írja le, hogy magyarázatot ad a Szent Iván éjjeli tűzugrás szokására is. Itt jön egy idézet. Máriának János is megszenteltetett anyja méhében. Alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölújjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltöltötte a Szentlélek. Ezt a felső Szent Iván népe úgy magyarázza, hogy a látogatás alkalmával János édesanyja méhében ugrált az örömétől, ezért kell a tüzet átugrani, mégpedig 3-szor, hogy Szent Iván közben járására a Szent Háromság annál nagyobb kegyelmet adjon. A nyári napforduló és ugye a téli napforduló is kapcsolódik ezekhez a napokhoz. Erzsébet és Mária találkozását követően 3 nap múlva, azaz június 24-én megszületett Szent János, 9 hónap múlva, december 24-én pedig Jézus. Az egyik dátum a nyári, a másik pedig a téli napforduló. János születésének napjától a nappalok rövidülnek, a fény egyre csökken, hogy Jézus születésének napjától a nappalok meghosszabbodásával újra növekedjen a világosság. Na és persze, a Szent Iván éjjeli tűzhöz kötődő szokások sem maradhatnak el. Elődeink számára a fény jelképezte a jóságot, a tisztaságot és az egészséget, így a Szent Iván éjjeli tűzgyújtással a napot akarták megsegíteni a sötétséggel vívott harcában. A tűz jelképezte mindazt, amit a fény is jelentett számukra, hittek egészségvarázsló, tisztító, gonoszűző erejében. Úgy vélték, a tűz átugrásával meggyógyulnak és új erőre kapnak, de mágiákat raktak a termőföldeken is, hogy megvédjék azt a természeti károktól és elősegítsék a jó termést. Ahol pedig nem tudtak tüzet rakni, fáklyával bejárták, hogy így juttassák el a tűz erejét oda is. És a tűzrakásról jöjjön még egy kis információ, amelyet én azt gondolom, hogy ilyenkor imádunk rakni, azon fűzni, vagy azon sütögetni valamit. Nem mindegy egyébként, hogy mi kerül a Szent Ivániéi tűzre. A hagyomány szerint a legények és a leányok külön-külön gyűjtötték a tűzre valót, miközben végigjárták a települést. A falubeliek zsúpszalmát, rűzsét, gajakat, májusfát és különböző gazokat adtak a közös tűzhöz, utóbbi elégetésével a gabona tisztaságát és a jó termést akarták biztosítani. A tűzön virágos bodzafa ágat, vasfüvet, fodormentát, tisztes füvet füstöltek, majd a növényekből teát főztek, amelyeknek gyógyító erőt tulajdonítottak. A füstnek pedig védőerőt, ezért fontos volt, hogy minél messzebb szálljon. Rengeteg hagyományt kapcsolódik minden, szinte minden egyes naphoz, így a mai naphoz is. De hogy mi van még a napi kalendáriumunkba? Az nem sokára érkezik, de előtte csendüljön fel Jacques-Christopher Nodou E-moll fuvora versenyének az első tétele a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál.

Néhány percen belül 8 óra lesz, és friss hírek, információk érkeznek, de előtte hozom a napi kalendáriumot. Június 24-e van, Iván napja, boldog névnapot kívánunk minden ilyen nevű hallgatónknak. A mai napon a diplomáciában résztvevő nők nemzetközi napja van. Az ENSZ közgyűlés 76. ülésszakaszán minden év június 24-ét a diplomáciában dolgozó nők nemzetközi napjává nyilvánította. De a mai naphoz kötődik még sok esemény. 1874-ben Budapesten hivatalosan megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig, míg 1883-ban Budapesten megnyílt az ipari oktatási célokat szolgáló Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum. Most pedig hőmérsékleti rekordok érkeznek, 2002 az első dátumunk, megdőlt a budapesti hőmérsékleti rekord, 35,2 fokot mértek Újpesten. De az országos hőmérsékleti rekord is megdőlt Békés Csabán, 38,4 fokot mértek, aztán 2016-ban megdőlt a 2002-es budapesti hőmérsékleti rekord, ugyanis a második kerületben 35,7 fokot mértek. S hogy milyen idő lesz ma? Nem sokára kiderül a hírekből, de szerintem, aki már egy picit figyelt, vagy előre nézett, hát tudja, hogy jó meleg lesz, de hát ennek van most itt az ideje. Na jöjjenek a születésnaposok. Vázsonyi Jenő, gépészmérnök, évtizedeken át a MÁV vezetője, elnöke volt. Vezetése alatt kezdődött meg az államvasútak vonalainak villamosítása. Szerepe volt Budapest utcai világításának korszerűsítésében és a magyarországi tűzek termelés megindításában is. De ezen a napon látta meg a napvilágot Baktai Ervin is, neves orientalista, az indiai kultúra és művészet kutatója, aki festőművésznek készült, majd orientalisztikai tanulmányokat végzett. 1926 és 29 között Indiában tanulmányozta a művészeti emlékeket, filozófiát, a vallást és a népéletet. 1928-ban pedig felkutatta Kőrösi Csoma Sándor útjának főbb állomásait és emlékeit, 1946-tól pedig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum igazgatóhelyettese is volt. De június 24-én látta meg a napvilágot Balázs Gyula, orvos, toxikológus, a korszerű méregtan európai hírű úttörője, valamint Merényi Zsuzsa, balettművész, tánckutató, érdemes művész, Vámos Magda, divattervező, divatbemutatók műsorvezetője, újságíró, a Magyar Divat Szövetség örökös elnöke, illetve Szabó László, iparművész, bábkészítő. Hogy miket köszönhetünk neki, már is sorolom, a TV Maci, Mir Mór és a Megkelek báb figuráinak, ő volt a megalkotója. Tolcsvai László, zeneszerző, előadó művész is június 24-én született, csak úgy, mint Halasi Imre, Jászai Mari díjas magyar rendező, színházigazgató, érdemes művész, Regős Anna, Ferenci Noémi díjas textiltervező, iparművész, illetve Somorjai Tibor színész, castingdirektor és producer is. Minden mai ünneplőnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk, friss hírek, információk érkeznek hamarosan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légitámadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, sávlezárása és lassabb haladásra kell készülni. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében, a Váci úton a Megyeri útnál, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé, a Bogdánfi utcától az Irigy József utcáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcai kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. A harmadik kerületben a Magyar József utcában a Bálint György utca közelében mától félpályás lezárásra kell készülni, mert úgy gyalogátkelő helyet létesítenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Június 24-e van, 8 óra elmúlt 5 perccel már is felcsendül Edvard Grieg Holberg Suite-ből a prelude, de ebben az órában meghallgatjuk még Kálmán Imre a Marica grófnőből a Nyitányt, valamint felcsendül még Johann Sebastian Bach Ámol oba a versenyének az első tétele is. És amivel várom önöket ebben az órában, egy könyvajánló lesz. Méghozzá világhírű Bartók tanítvány könyve jelent meg magyar fordításban. Sándor György egy híres Bartók tanítvány volt, aki zongoraművész is volt természetesen, és New Yorkban ért, és itt megjelent egy átfogó zongora metodika könyve, a Zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv, amely most már magyar fordításban is elérhető dr. Farkas Lászlónak köszönhetően. Hogy miről szól ez a könyv? Erről fogunk beszélgetni, tartsanak velünk!

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Lászlót, a Sándor György a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyvfordítóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm, és én is köszönöm. Hát a sikerül jót beszélgetnünk.
1: Én biztos vagyok benne. Sándor György nevét Bartók harmadik zongoraversenyének ősbemutatója révén én azt gondolom, hogy a magyar muzsikusok, illetve zenekedvelők többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrier írói tevékenységéről, vagy tanári működéséről viszont már nehéz tudomást szerezni, vagy egy picit kutatni kell. Viszont most önnek köszönhetően Sándor György zongoraművész, egykori Bartók tanítvány New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve már magyar nyelven is elérhető. Erről fogunk beszélgetni, erről a folyamatról, illetve a könyvről. Ön mikor találkozott először Sándor Györgynek a nevével, illetve mi volt az, ami megfogta önt a zongora művészben?
2: Sándor Györgyről én sokat nem tudtam korábban, ha bár az is igaz, hogy valamikor a 70-es években, ha jól emlékszem, vagy talán még korábban járt Magyarországon, és én hallottam is őt zongorázni a Zeneakadémián, és éppen a Bartók harmadik zongora versenyét játszotta. De ezen kívül én túl sokat nem tudtam róla, tulajdonképpen véletlenül találtam meg, a véletlen az úgy adódott, hogy én nem vagyok zenész, én fizikus vagyok, és ilyen minőségében Németországban dolgoztam, ösztöndíjat is kaptam, és nagyon ráérősek voltak a hétvégéim. Mit csinál az ember ilyenkor? Kirándul, múzeumba megy, olvas. Nagyon sokszor elmentem egy-egy könyvesboltban megnézni, hogy milyen kiadványok vannak Németországban, leginkább Nyugat-Németországban, amelyek nálunk nem nagyon voltak ismerős dolgok. És így egy ilyen alkalommal tulajdonképpen egy szórólapot találtam, vagy egy kis ismertetőt Sándor Györgynek erről a könyvéről, ami nagyon megragadta a figyelmemet, mert én évek óta küszködtem azon, hogy nem tudok úgy zongorázni, mint ahogy szeretnék. Elolvastam ezt az ismertetőt a könyvről, és azt mondtam, hogy végre megvan, hát ha meg fogom tudni, hogy kell zongoráznom, miért nem tudok úgy zongorázni, és hát ha még fogok is úgy tudni zongorázni, ahogy én szeretnék, és valamiért úgy éreztem, hogy meg lenne hozzá a képességem. Szóval tulajdonképpen egy véletlen juttatott ehhez a könyvhöz, és az az önző szempont, hogy én nagyon szerettem volna jobban zongorázni, mint ahogy tudok.
1: Most egy picit előre szaladunk, aztán vissza a könyvhöz. Sikerült úgy megtanulni a zongorázni, ahogy szeretett volna?
2: Ilyenkor viccesen azt kell mondanom, és azt szoktam mondani, hogy most már tudom, hogy hogy kell. Én nem tudok azért még úgy zongorázni, valószínűleg előbb kellett volna megtanulnom. De igen, tudom, hogy kéne, tudom, hogy mi a hibám, tudom, hogy miért nem tudok úgy, de már elmúlt az az idő, hogy én ezen nagyon segíteni tud.
1: Saját örömére viszont szeret zongorázni.
2: Én csak a saját örömömre szoktam zongorázni, és ezt azért nem mondtam, mert azért nekem van zenei múltam, én a konzervatóriumot elvégeztem. Én konzervatóriumba jártam, és ott nagyon kitűnő tanáraim voltak, és a zene igazából végigkísérte az egész életemet. Úgyhogy annak ellenére, hogy nem vagyok, és nem lettem profi zenész, azért, hogy is mondjam, vannak elég komoly a szokásos, vagy általánosnál talán több zenei ismereteim. Köszönhetek néhány kiváló tanárnak, akikkel volt szerencsém megismerni. Meg is mondom a nevüket.
1: Rendben.
2: Három tanár tudok kiemelni az én múltamból. Gergely Ferenc, akitől orgonálni tanultam, Soproni József és Sugár Rezső, akik től szólfést összhangzattan tanultam, és borzasztó nagy hatással voltak aztán a későbbi életemre, illetve a zenei felfogásomra és ismereteimre.
1: Ez a könyv kezébe került, elolvasta, rengeteg mindent tanult belőle, inspirálódott belőle. Na de mikor jön utána az a gondolat, hogy ezt meg kellene jelentetni Magyarországon, illetve kik voltak azok, akik esetleg segítettek ebben, vagy segítették önt, hogy ez a mű tényleg elkészülhessen, és most már bárki számára elérhetővé váljon magyar nyelven is?
2: A könyvet én Németországban nem tudtam elolvasni, mert ugye csak ezt a szórólapot találtam, megrendeltem, cserélni kellett volna Amerikából vagy Angliából, pénzem sem nagyon volt, de elhatároztam, hogy mielőtt hazamegyek, én ezt a könyvet megszerzem otthon, mert tudtam, hogy a Széchenyi könyvtárban meg kell lenni, mert ugye ott minden hungarikumot gyűjtenek, úgyhogy sikerült a Széchenyi könyvtárban megszereznem, elolvastam a könyvet, és annyira tetszett, hogy akkor gondoltam csak igazán először arra, hogy ez valószínűleg nem csak nekem jó az a könyv, hanem ezt az egész, mondjuk így, zongorista társadalom hasznosítani tudja, és akkor határoztam el, hogy le kéne fordítanom, nem csak elolvasni, lefordítani, kiadatni, ha lehet, mert ez a könyv annyira jó, hogy biztos, hogy megéri. Voltak aztán segítségemre néhányan, Brunyi Ilonát kell megemlítenem, nem tudom egyébként, hogy hogy kerültem hozzá, de Brunyi Ilona nagyon pártfogott aztán a könyvnek a megjelenését. Ő volt talán a legelső és az egyetlen, aki ezt igazából a kezdetektől fogva nagyon, nagyon méltányolta és segítette. Kaptam is tőle egy ajánló levelet, ugye több helyen már megjelent ismertetés a könyvről, és mindenütt benne van, hogy a könyv Brunyi Ilona ajánlásával és Würz Klára előszavával jelent meg. Na most ez tényleg igaz, csak aki a kezébe veszi a könyvet, az nem fogja megtalálni a Brunyi Ilonának az ajánlását, ugyanis valamiért nem került be a könyvbe. Használom Brunyi Ilona ajánlását, mert megpályáztam egy NKA támogatást, és abba a kérvénybe beleírtam a Brunyi Ilonának az ajánlását. És mivel ez nincs benne a könyvben, nem tudom, hogy megtehetem azt, hogy ezt a pár sort
1: mindenképpen
2: felolvasom, hogy pótoljam azt, ami esetleg a könyvből hiányzik.
1: Mert mindenképpen.
2: Brunyi Ilona röviden a következőket írta. Most szó szerint idézem. Rendkívül szakmai örömöt és egyetértést jelentett számomra Sándor György könyve Farkas László fordításában. Bár ő fizikus, kivételes zongora és zenei iránti érzékkel szakmailag korrekten közvetítette Sándor György tanácsait, amelyek véleményem szerint nélkülözhetetlenek a tudatos minőségi hangszerkezelés fejlesztésében. 52 éves pályán minden tapasztalatával állok egy kiváló és hasznos könyv megjelentetése mellé támogatást kérve. Ezt írta nekem Brunyi Ilona.
1: És ez milyen gyönyörűen hangzott. Már is folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem dr. Farkas László, a Zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv fordítója.

0: Világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban, ez a mai témánk a könyvjelző rovatban. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag világhálón, azonban ezekről elég nehéz tudomást szerezni. Most dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve, a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A zongorajátékról című kötet Würz Klára előszavával, Prunyi Ilona ajánlásával jelent meg. Erről beszélgetünk, folytassuk a beszélgetést. Menjünk is abba bele, hogy mik voltak Sándor Györgynek az ajánlásai. Mit mond ő? Mit található ebben a könyvben is? Persze mindent nem fogunk tudni elmondani, hanem azt kérjük, hogy mindenki vegye a kezébe és olvassa el, és egyébként akár a Rózsavölgyi Szalonban, vagy a Magyar Zeneházában is megtalálható.
1: Nem akarom elhárítani a választ, de a legjobb választ tulajdonképpen azt találja meg, aki kezébe veszi a könyvet, és elolvassa Würz Klárának az előszavát. Abban minden benne van, nagyon pontosan, nagyon precízen, és nagyon szépen foglalja össze azt, hogy ebben a könyvben mi van, miért fontos, miért kell, miért jó, és miért ajánlja tulajdonképpen a zongoristáknak, a növendékeknek és a tanároknak. Ennél többet, vagy jobbat nem tudok mondani, persze ehhez el kell olvasni Würz Klára ajánlását.
0: Így van.
1: De azért, hogy én is tegyek hozzá valamit, Sándor Györgytől volt vele egyszer egy interjú, megjelent a Muzsikában valamikor a 90 éves születésnapján, és abban Sándor György is megírta, hogy sok mindent meg lehet tanítani. Nagyon fontos a jó technika a zongorázásnál, de nem elsődleges cél. Mindent meg lehet tanítani az egy zongoristának, egyet nem, a tehetséget. Tehát akinek van tehetsége, valamennyi tehetsége, az bizonyos szintig mindenképpen el lehet juttatni, hogy egy olyan szintig, hogy jól tudjon zongorázni, és a technika nem öncél, hanem a technika csak azért kell, hogy a technika ne akadályozza a zenei kifejezésnek a minőségét. Igazából talán ez a lényege is a könyvnek, hogy nem a technikai tökéletesség a fontos, hanem az a fontos, hogy a technika az a zenei kifejezésnek a szolgálatába álljon, és ezt a fajta technikát, kéztartást, mindenfajta koordinációt, mozgást, ezt meg lehet tanítani mindenkinek.
0: Az jutott még közbe eszembe, hogy Sándor György ugye Bartók Bélának a tanítványa volt, rengeteg darabját ő mutatta be, készített átiratokat, és aztán Bartók Béla élete vége felé ugye a szoros barátságban is volt vele. Bármiben visszautal-e a könyvben Bartók Bélára, vagy van-e olyan, amiben megemlíti őt, hogy mondjuk tőle mit tanult, és utána ő mit ültetett át a saját életébe?
1: Hirtelen egy dolog jut eszembe, van a könyvben egy olyan fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy számít-e a nemzetiség vagy a nyelv. És itt hivatkozik Bartókra, például éppen a harmadik zongora versenynek a pápas hirtelenjében nem tudom melyik részére, ahol azt mondja, hogy nyilván ezt a pontozott ritmust másképp játssza el egy magyar anyanyelvű, egy magyar nemzetiségű ember, mint egy francia, mert más a dikció, más a nyelv, és ez megmutatkozik a zenében, és itt is Bartókra hivatkozik, és az ő példáján mutatja be például, hogy mennyire fontos, hogy mi van a zene mögött, milyen anyanyelv, és a zenei nyelv, és az anyanyelv az hogy függ össze egymással.
0: Ugye Bartóknál mindig az elő szokott jönni, hogyha egy magyar zenész vagy egy magyar zenekar játsza, akkor az ott valahogy más, mintha egy
1: igen,
0: külföldi zenekar.
1: Sándor György nem állítja, hogy más nem tudja jól eljátszani. Inkább azt mondja, hogy el lehet játszani sokféleképpen, de egy magyar anyanyelvű valószínűleg másképp játsza el. De nem tiltakozik az ellen, nem állítja, hogy egyetlen egy előadási mód lehetséges.
0: Az jutott még eszembe, hogy ugye ugye május végén jelent meg ez a könyv, tehát a Zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv, és hogy ennek lesz-e valamilyen bemutatója, valamilyen esemény kapcsolódik-e majd ahhoz, hogy megjelent ez a könyv?
1: Az az igazság, hogy terve van véve, de konkrétum még nincs. Tehát tulajdonképpen én nagyon szeretném, ha lenne valahol egy könyvbemutató, de most ez úgy tűnik ez a dolog, hogy ez már a nyáron nem igen fog összejönni. Talán nem is érdemes itt a uborka szezon idején, hanem inkább a tanév kezdetén. A Zenakadémiáról már kaptam olyan ígéretet, hogy ők biztosítanak ehhez teret, helyet, de konkrétan még semmifajta megegyezés nincsen, de valószínűleg ez be fog következni, meg fog történni még az ősz folyamán, vagy a nyár végén.
0: De ha ez így lesz, arról pedig mi fogunk beszámolni majd a hallgatóknak, és meghívjuk majd őket természetesen erre az eseményre. Ez a könyv mindenkinek ajánlott, tehát aki csak mondjuk most szeretne, akár felnőttként, vagy nem profiként elkezdeni zongorázni, vagy ez kifejezetten azoknak ajánlott, akik ezt magas szinten szeretnék űzni.
1: Nem, mindenkinek igazából, most nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon fontos a kezdet. Tehát el lehet rontani technikával, megtörténhet olyan rossz beidegződés egy tanulónál, amit aztán nagyon nehéz kijavítani, és nagyon nehéz megszabadulni tőle. Prunyi Ironától tudom, hogy neki rengeteg olyan tanítványa van, akit ő segített át mindenfajta technikai nehézségen, mert izomgörcsöt kaptak, inhüvelygyulladást kap, és ezerféle ilyen nehézség abból adódott, hogy nem megfelelő technikával játszottak. Na most ez akkor fontos a kezdőknek, de ugye én tudok komoly zongoraművészekről, akiknek később akadtak problémái, ha jól tudom, még Vásári Tamásnak is volt egyszer valamelyik ujjával problémája, amit aztán valahogy leküzdött, már nem tudom pontosan milyen módon, vagy ha jól emlékszem, Solymos Péter, ő is igazából technikai gondokkal küzdködött, és azért sok bajt okozott neki, és nagyon akadályozta a művészi pályáját. Amit még nagyon ajánlott, hát a tanároknak. A tanároknak tudni kell, hogy mit kell tanítani a övedéknek. Tehát egy kezdő növendéknek is jó, egy tanárnak is jó, és egy befutott művésznek is jó, vagy éppen pályája kezdetén lévő művésznek.
0: Most tehát, amiről beszéltünk, és az a könyv, amelyet érdemes a kezükbe venniük, teljesen mindegy, hogy már elkezdtek zongorázni, vagy el szeretnének kezdeni, és amatőrök vagy profik mindenkinek fog adni ez a könyv. Sándor György a Zongorajátékról mozgás, hangzás, kifejezés, ez megjelent ez a könyv. Önnek pedig köszönjük, hogy vette a fáradtságot, az időt és az energiát, hogy lefordította ezt a könyvet, amely most már magyarul is elérhető.
1: Hát nagyon remélem, hogy hasznos dolog történt.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.
0: Az elmúlt percekben dr. Farkas Lászlót hallhatták, a Sándor György a Zongorajátékról mozgás-hangzás-kifejezés című könyv fordítóját.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a harmadik kerületben a Huszti úton a Szőlőkert utca közelében sávlezárásra készüljenek. Tart még a baleseti helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, itt le is lassult a haladás. Akadozik az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén, telítettek a sávok a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton pedig a Fogarasi út előtti szakaszon. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot, itt is torlódásra készüljenek. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon, karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

22, benne pedig annyitán jó reggelt, jó rádiózást kívánok. 3:49 előtt járunk. Meleg van. Azt hiszem, ezzel nem mondok újdonságot senkinek sem, de hogy mi várható a következő időszakban, erről hozom a részleteket. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, vasárnap és hétfőn 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Európa nyugati felén napok óta tombol a 2026-os nyár első komolyabb, szokatlanul intenzív hőhulláma. Franciaország, Spanyolországban és Olaszországban északi részén sorra dőlnek meg a napi és a havi meleg rekordok. Franciaországban hétfőn 43 fokot is mutattak a hőmérők. Az extrém forróságot okozó légköri képződmény azonban nem marad veszteg, a magassági gerinc fokozatosan kelet felé helyeződik, így a hét második felében hazánkat is elárasztja a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg, olvasható az Időkép oldalán. Vasárnapra és hétfőre a legfrissebb modellfutások alapján Magyarországon is tetőzhet a kánikula, a csúcs hőmérséklet akár 39 fokot is elérheti. Azt hiszem, nem kell senkinek sem mondanom, hogy vigyázzanak nagyon magukra, hiszen könnyen napszúrást és hőkutát is lehet kapni ilyenkor. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, helyenként akár az extrém erős fokozatot is elérheti, ezért a szabadban ajánlott, nagyon ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék az immunrendszerüket, fogyasszanak sok friss gyümölcsöt, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Vigyázzanak magukra. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en érkezzen egy hűs zene, Szergej Prokofjev első D-dur klasszikus szimfóniájának a negyedik tétele csendül fel már is.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, hamarosan 9 óra lesz, és ma esti színház ajánlatom van, természetesen. Még mindig fantasztikus előadások vannak, annak ellenére, hogy bizony a színházi évadok már véget értek. De a Bencz úr kerti estek várnak minket a Bencz úr ház kulturális központban. Musical klubra hívok meg mindenkit, ezúttal vidám dalokkal, nagy musical slágerekkel, megható sztorikkal, igazi nyáresti kikapcsolódással készül, ahol nem maradnak el a megszokott váratlan meglepetés produkciók sem. A sztárvendékek Baksa András, Nagy Kira, Faragó András Topi és Vágó Zsuzsi, valamint Toldi Mária és tanítványai. Az est házigazdái pedig Kocsák Tibor és Borsi László. Várnak tehát mindenkit ma este a Musical Club előadásra, amely sorozatnak ez lesz az első része. Jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légitámadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt az Andrássy úton befelé a Dózsa-György után a külső sávban egy sáv járható. Baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Rádgyörgy utcát a Kígolyó utca után. A 39-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Rádgyörgy utca megállót nem érinti. Továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. 2026. június 24-e van, szerda reggel. Már is felcsendül Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének az első tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában, de ebben az órában meghallgatjuk még Joseph Haydn 97. C-dur szimfóniájának a negyedik tételét is, illetve felcsendül még Bizet Carmen Suite-ből a Torreadorok is, és ebben az órában is egy könyvjelző rovatunk jelentkezik. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak van egy országos topográfiai programja, amely 2024-ben indult. 2024-ben négy vármegye 8 járásának a kutatása zajlott re, 2025. augusztusától pedig további vármegyék, most már csak megyék és járások kutatásával folytatódott az épített örökség feltérképezése, 2026 tavaszán pedig megjelen két kiadvány is, a Balatonfüredi, valamint a Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. És 2026-ban még érkezik két kötet, erről fogok beszélgetni Almási Kornéllal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatójával. Tartsanak velünk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Almási Kornélt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban.
2: Szép jó napot, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Körülbelül egy hónappal ezelőtt beszélgettünk, és akkor megígértük a hallgatóknak, hogy bizony lesz folytatás, mert hogy sok minden van még, amiről beszélhetünk, úgyhogy most elérkeztünk egy újabb beszélgetéshez, ahol az országos topográfiai programról fogunk beszélgetni. A Magyar Művészeti Akadémia az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatásnak volt egy célja, méghozzá az, hogy a hazai építészetet teljes körűen felleltározza. Ez egy nagyon jó kifejezés egyébként, de nem 2024-ig kell visszamennünk az időben, ha ezt a programot meg szeretnénk érteni, úgyhogy menjünk vissza a kezdetekhez, hogy mi is ez a program, és aztán átbeszéljük, hogy mi minden történt azóta.
2: Ugye ez valóban jóval vissza kell menni a kezdetekhez, talán valamikor az 50-es évekre. Ugye az intézményes magyar műemlékvédelem, sőt, hát az intézményes magyar műemlékvédelem ugye 1800-as évek végén alapul, és aztán a II. Világháború után nyerez hivatali struktúrát, és nyilván elindulnak a műemléki helyreállítások a világháború után. De elindul egy olyan munka is, aminek az a célja, hogy föl térképezze Magyarország műemlékeit, de nem csak műemlékeit, hanem építészeti értékeit településről, településre, megyéről, megyére. Ugye ennek különböző mélységei vannak, a nagyon mély levéltári kutatásoktól, amelyek századokra visszamennek, és nagyon komoly forrásokat tartalmaznak, egy olyan változatik, ami egy ilyen, úgy nevezzük úgy, hogy ezt mondjuk nevezzük nagy topográfiának, és egy olyan változatik, amit mi is igyekszünk megvalósítani egy úgynevezett közép topográfiának, amely egyébként nyilván a legfontosabb építészet történeti és művészet történeti, meg helytörténeti vonatkozásait írja le az egyes műemlékeknek. És ugye itt annyiban érdekes az dolog, hogy nem csak műemlékekkel foglalkozunk, hanem jelentős épületekkel, jelentős infrastruktúrákkal. Most egy példát hagyd mondjak, most Dunai város járásnak fog idén elkészülni, és elvélhetőleg kézbe is fogható, tehát nyomdába is kerül a műemléki topográfiája, és ott például a Pentelei híddal is foglalkozunk, ami hát ugye nem műemlék, de hát mégiscsak hozzátartozik, mint infrastruktúrális elem a városképhez, kell erről beszélni. Szóval az 50-es évektől indult, különböző intenzitás ment, néhány megye elkészült, Heves megye, Fejér megye, és készültek városok is, de aztán ez a folyamat a rendszerváltozás környékén megszakadt. Talán az utolsó olyan topográfia, amit, hogy mondjam, kormányzati együttműködésben adta ki, az 80-as évek elejére, vagy 80-as évek végére tehető, tehát 89-ben adták, emlékeim szerint az utolsó ilyen topográfiát. Egyéni próbálkozások voltak, 2000-es évek végén a Székesfehérvárnak az építészettörténeti topográfiáját adta ki egy egyesület, és aztán mi ezt a fonalat vettük föl, ugye mi egy műemlékvédelmi háttérintézmény is vagyunk, azon kívül, hogy múzeum vagyunk.
1: Igen.
2: Tehát úgy lehet, hogy mondjam, a mi szerepünket bemutatni, hogy mi egy múzeum vagyunk, ami nagyon komoly kutatásokkal foglalkozik. Aztán 2022-ben jelent meg Veszprémváros építészettörténeti műemléki topográfiája, és ezt követően találtunk együtt működő partnere az Építési és Közlekedési Minisztériumban, ahol ez a program gyakorlatilag országos szintre emelődött, és hát most ott tartunk, hogy már két járást befejeztünk, a kötetei megjelentek, és remélhetőleg a harmadik is folytatódik idén, és közben zajlanak a járásokkal kapcsolatos munkálatok.
1: Igen, ugye 2024-ben 4 megye 8 járásának a kutatása zajlott le, aztán 2025 augusztusától folytatódott, és ugye 2026 tavaszán került sor az első két kiadvány, Balatonfüred és a Balatonalmádi járás építészeti topográfiájának a bemutatójára, és aztán ez folytatódik Dunaújvárosi járás építészeti topográfiájával. Milyen egyébként a megyéknek, a különböző megyéknek, településeknek az építészeti topográfiája? Mi az, ami hasonló, és mi az, ami nagyon különböző, illetve milyen hatások voltak? Ezt meg lehet-e mondani, és tudom, hogy ez ilyen nagyon összetett lett most.
2: Meg, de azért nyilván korszakokat lehet mondani. Tehát a balatonfüredi járás az annyira sűrű volt, hogy kettő kötetbe kellett az egy járás anyagát csúnya szóval mondva bepréselni, tehát valami 700 oldalnyi anyag jött össze, amit ki kellett adni könyvbe, mert nem lehetett volna, mert hiányos lett volna a település szerkezet története. Ugye azt tudni kell, hogy a Dunántúl műemlékekben sokkal gazdagabb. Ugye a törökök hatásának, ez a török pusztítás az ottomán kor hatásának köszönhetően azért több műemlék maradt meg Dunántúlon és Észak-Magyarországon, mint mondjuk az Alföldön. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon komoly különbség, és persze nem csak új emlékekről beszélünk, hanem egyéb épületekről is, de azért ez jelentős különbségeket ad. Bár megdöbbentő egyébként most Dunajváros esetén, hogy ott is milyen széles egyébként az építészettörténeti anyag, amit találunk. Egykori uradalmak, egykori uradalmaknak a kertjei, hiszen itt a kertörökségekről is beszélünk. És hát maga ugye a Dunajvárosban meg ugye annyira más a dolog, vagy más az építészettörténeti sajátosság. Maga a város ugye egy 50-es években épült, hát nevezzük úgy, hogy szociál épület, együttesekből álló város, ami egyébként elképesztő, van érdekes. És akkor ott a Dunai Vasmű esete, ahova próbálunk bejutni, hát hol tudunk, hol nem. És az is egy külön, tehát az ipari műemlékek jobban kerülnek előtérbe, mint mondjuk Balatonfüreden, ahol mondjuk nem az ipari műemlékek dominálnak. Szóval nagyon szerterágozó a dolog. Én azt gondolom, hogy Magyarország építészettörténete nagyon-nagyon érdekes. Különböző korszakok vannak, különböző helyeken különböző korszakok voltak az erősek, és hát elképesztő örökséget tudunk ezáltal bemutatni a nagy közönségnek. És ami ennek a célja, hogy a helyben lakók, tehát nagyon fontos, én nagyon bízom benne, most ezek a könyvek megjelentek, ugye itt a helyben lakók büszkeségét lehet ezért ebben emelni, azon kívül, hogy ez egy hiánypótló alapkutatás, de minden helyben lakót érdekel, hogy a saját járásában, a saját lakók környezetében milyen építészeti értékekkel találkozik.
1: Így van, és én azt gondolom, hogy mindegyik helynek megvolt a saját maga építésze, aki ilyen nagyon közkedvelt volt, ugye? És mondjuk több helyen kérték őt fel, hogy alkosson és tervezzen.
2: Persze, tehát ez olyan építészek kerülnek elő, akiket egyébként mi sem ismertünk. Nyilván most a következő ilyen nagy falat majd Veszprém lesz, ugye a megyeszai hatás, azt gondolom, hogy nagyon érdekes. Alföldön a különböző szecessziós hatások, amelyek szintén meghatározták a 19. század végének, 20. század elejének az építészetet. Rendkívül érdekes ez a munka, és minél több szakértőt próbálunk ebbe bevonni, helytörténészeket, helyi múzeumi szakembereket, főépítészeket, tájépítészeket, akik értenek az adott szakterületet, az adott területet ismerik.
1: Már is folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója.

0: A Magyar Művészeti Akadémia, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatás hosszú távú célja a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele. 2024-ben 4 megye 8 járásának kutatása zajlott le. 2026. augusztusától további megyék és járások kutatásával folytatódott az épített örökség feltérképezése, tudományos vizsgálata a lehetőséget teremtve a kutatások földrajzi körének bővítésére. 2026 tavaszán került sor az első két kiadvány, amelyek a Balatonfüredi, valamint a Balatonalmádi járás építészeti topográfiáját ismertetik a bemutatójára. A program részeként a két kötetet a 2026. esztendőben a Dunaújvárosi járás építészeti topográfiája fogja követni. A vendégem pedig Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója, hiszen ezt a témát még folytatjuk.
1: És most a kollégák merre járnak, és mind dolgoznak éppen, hát, akkor ez egy nagyon jó országjáró körút is.
2: Ugye ebbe az a jó ebbe a munkába, hogy ugye itt nagyon sok mindenkit be lehet vonni. Uh-huh. Ugye bevontuk a Budapesti Műszaki Egyetemet, bevontuk a Sárospataki Tokajhegyai Egyetemet, bevontuk a Győri Egyetemet, tehát felsőoktatási együttműködés alakul ki, egy hallgatók is bevonásra kerülnek ebbe a munkába, és most egyébként jelenleg ugye Dunajváros járásnak a befejezése zajlik, hogy gyakorlatilag a lejárások végén vagyunk. Ott már a könyvszerkesztés zajlik, Devecseri járás, Tapolcai járás, Ajka járás befejeződik, uh-huh. Komárom-Esztergom megyébe, Tatabánya és Esztergom járása, Borsod megyébe ugye a Sárospataki járás, illetve maga a Tokajhegyei járás elkezdődik, Heves megyébe az Egri járás, tehát nagyon szertágazó a munka. Remélhetőleg ez tud folytatódni, mert tényleg egy ilyen multiplikátor hatás, tehát ha mi nem csak saját kollégákkal dolgozunk, hanem külső erőforrásokkal is, sőt, uh-huh. minél több embert próbálunk ebbe bevonni, és ez egyébként megmozgatta a szakmát, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a jövő évben is folytatódni tud az új EKAM vezetésével is meg tudunk egyezni, vagy pedig a tartótán vezette kulturális tárcával, hogy ez a program ezt folytatódjon a jövő évben is.
1: Hol lehet ezeket a kiadványokat megszerezni?
2: Hát jelenleg most bizonyosi megállapodást kötöttünk gyakorlatilag az összes nagyobb építészeti szakboltba. Most azon dolgozunk, hogy az érintett járásokba vidéken minél több helyen megjelenjen. A Walter Rózsi villában és a weboldalunkon egyébként tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hol tudnak hozzájutni, és nyilván direktbe tőlünk a múzeumtól is meg lehet venni ezeket a könyveket.
1: Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy a Magyar Építészeti Múzeumnak a weboldalán és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ weboldalán megtalálnak minden pontos információt, és aztán nem állnak meg, hiszen egyébként, ahogy én láttam, az intézmény 2026-ban is kitelepül a művészetek völgyébe. Hát ez is nagyon izgalmas szerintem.
2: Most már harmadik éve települünk ki a művészetek völgyébe. Különböző előadásokat tartunk, gyerekprogramokat, falkutatási akciókat tartunk, bemutatjuk magát a települést, ugye ezt az egész csodálatos kapolcsi település uh-huh. együttes bemutatjuk, építészettörténetről beszélünk. Harmadik évben a falu központjába vagyunk, és ott vagyunk megtalálhatóak, remélhetőleg minél többen jönnek. Minden évben több száz, majdnem ezres nagyságrendben szokták meglátogatni minket. Ott szintén kaphatóak lesznek egyébként a kiadványaink.
1: Fogunk még beszélgetni, akkor is érdekes témával készülünk majd a hallgatóknak, a kollégáknak és mindenkinek nagyon jó munkát és nagyon jó országjárást kívánok.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Almási Kornélt hallhatták, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászni után sávlezárása és lassabb haladása is számítani kell. Szintén baleset történt a Rákóczi hídon Budára, a Pesti hídfőben egy sáv járható. Továbbra is erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre, illetve az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé, a Bogdánfi utcától az Irigy József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Mától a harmadik kerületben a Magyar József utcában a Bálint György utca közelében lezárták a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A refluxot, gyomorégést és savas visszafolyást gyakran a túl sok gyomorsavval magyarázzák, pedig sokszor épp a kevés gyomorsav okozza a bajt. Alacsony savszintnél a gyomor és a nyelőcső közötti zárógyűrű nem zár rendesen, és ezért folyik vissza a sav. Ha kevés a gyomorsav, az emésztés is lassul, az étel tovább marad a gyomorban, ami nyomást gyakorolhat a gyomorszájra. Ez a nyomás visszajuttathatja a gyomortartalmat a nyelőcsőbe, ami égő érzést okoz. Mielőtt savlekötőt szedünk, győződjünk meg róla, hogy valóban sok-e a gyomorsavunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója a WTN.hu üzemeltetője a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzik. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 000 néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lexus utca. A Lexus nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Észetek völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogy hogyan gondolkodnak a művészetről a következő alkotó generációi, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve egészen a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, szökés miatt körözik a zalai Ár Jézust. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a zalai Ár Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra és fennakadásra kell számítani az Erzsébet hídon Pest felé a buszsávban a Budai hídfőnél. Változatlanul baleset okoz torlódást az M0-ás keleti szakaszán és az M5-ös autópálya felé az M4-es csomópontnál, tudtuk meg az útinformtól. Ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a 11. kerületben a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok kelhetnek át. Fennakadást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban szintén csak lassan járható, ahogyan a budai alsórakpart a Petőfi híd közelében, észak felé. A pesti alsórakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig déli irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Hamarosan Cserhalmi Dániel író érkezik hozzánk, akinek nemrégiben jelent meg az 5. AVH regénye, melynek címe a Vörös Báró. Erről beszélgetünk majd. Most pedig Haydn C-dur orgona versenyének 3. tétele következik a budapesti vonósok előadásában. Orgonán játszik Lehotka Gábor.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És van itt még valaki?
1: Igen, a kiskutyám, ami általában bejár a munkahelyemre, meg úgy vele mindenhova, őt Szedernek hívják egyébként, és most próbálkozik a vakaródzással, hogy...
0: De Szeder jól érzi magát.
1: Ő mindenhol jól érzi magát.
0: Pláne, ha te is ott vagy.
1: Igen.
0: Szeder hány éves?
1: Ő 6,5. De úgy csinálj, mint a kettő lenne.
0: Jó, hát van ez így az emberekkel is, ugye? Megjelent 5. AVH regényed a Vörös Báró címmel. Mi volt az, ami életre hívta?
1: Hát alapvetően, mint a legtöbb regényemet, ez is valós események inspirálták, és elég sokat keresgéltem igazából egy olyan megtörtént gyilkossági ügy miatt, ami azt gondoltam, hogy én a fejemben lévő egyéb koncepciókhoz, ami ugye regényes része a történetnek, illeszkedik, és így találtam rá igazából egy, hát az interneten Lengyel Kápolnai pártitkárgyilkosság néven lehet megtalálni, ugye Lengyel Kápolna most Zákányszéknek hívják, és ott valóban történt egy gyilkosság, az ott lévő Kis Imre nevezetű pártitkárt megölték, és aztán ennek nyilván vannak valós aspektusai, amik ugye visszakövetkeztethetők a különböző dossziékból, és van egy általam elképzelt verzió is, ugye ez került a regénybe.
0: Tehát fikció és valóság keveredik a regényedben.
1: Igen.
0: És hol kutattál?
1: Hát a kutatást az mindig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevű intézményben, ahol most már meglehetősen hosszú ideje ápolok kapcsolatot velük.
0: Már beköltöztél oda, ugye?
1: Azért annyira nem eszik forrón a kását, de hogyha megjelenek ott évi vagy két évi rendszerességgel, hogy most egy regényt szeretnék írni, ilyen-olyan téma van, kutatási engedélyt szeretnék hozzákérni, dossziékat, akkor már nem nagyon lepődnek meg, hogy van egy ilyen csodabogár, aki ott próbál, nem tudom, valami furcsa dolgokat kikutatni, és aztán valami egészen más furcsa dolgokat próbál belőle csinálni.
0: És mi volt az, ami ebben a gyilkosságban nagyon erős mágnest jelentett számodra, hogy erről írj, hogy ez legyen az 5. köteted az AVH témában?
1: Hát ez nagyon nehéz igazából megfogalmazni, úgyhogy ugye krimi révén ne nagyon lőjünk le spoilert a történetből. Ugye azt lehet tudni, hogy ennek a valós tartalma, maga ennek a pártitkárgyilkosság, ez tulajdonképpen egy egyszerű falusi késelés volt, ha úgy vesszük, amiből az AVH egy koncepciós ügyet csinált. Én alapvetően krimi író szemmel próbáltam gondolkodni, tehát hogy mi az, amit az a krimi olvasó elvár, hogy legyen gyilkosság, legyenek gyanúsítottak, nyomozó, aki próbál a gyanúsítottak között valahogy utat találni az igazsághoz, és ebben láttam meg azt a fantáziát, hogy egy valós gyilkossági történetet, amiben az AVH egyébként részt vett, hogyan tudom beilleszteni ebbe a krimi sablonba, amit egyébként az olvasók elvárnak, és ez a fajta krimi sablon egyébként jóval inkább kötődik az olvasók számára az ilyen Agatha Christie jellegű sémához. Tehát nem a norvég-skandináv mintát követi, hanem ez a kisvárosi gyilkosság, inkább falusinak nevezném, amit ugye mindenki ismer mindenkit, ott vagyunk falun, és ebbe nagyon jól lehetett keverni igazából ezt a világot azzal, ami egyébként ott ténylegesen megtörtént.
0: De akkor az emberi motivációk, a személyes kapcsolatok is erőteljes szerepet játszanak ebben a könyvben, illetve nagyon megmutatkozik az, hogy kinek milyen a karaktere.
1: Igen, Kis Imre valójában nem volt olyan személy, mint akinek én bemutatom. Ő egy pártitkár volt, alkohol problémái azok voltak, de nem volt egy ilyen, a címben szereplő Vörös Báró, ugye maga a kifejezés az csak jóval később, az 50-es években jelent meg, de ugye ezt, hogy Vörös Báró, ezt kifejezetten az ilyen igazi kommunista nagyurakra használták régebben, ő nem volt ilyen. De ugye a regény szempontjából számomra fontos volt, hogy őt egy kicsit így kiszínezzem, és ezáltal az ő regénybeli karaktere az sokkal inkább megfelel annak, amit mondjuk a később a Kádár korszakban visszaköszön. Most nem jó szó rá, hogy oligarha, de hogy az élet és halál ura volt, ő abban azon a településen, mindenre rajta tartotta a kezét, jobban élt, mint a átlag dolgozó parasztok, vagy akár gazdálkodók, úgyhogy a személyiség az nagyon fontos, és alapvetően az ő személyisége köré lehetett fölépíteni a regényt, amikor mindenki egyfajta függőségi viszonyban van, és ezáltal mindenkinek van potenciális indíték arra, hogy őt megölje.
0: De figyelj, sokan nem éltünk akkor, de mégis ismerős azért ez a motívum, amit most elmondtál.
1: Igen, én sosem szeretek nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozni, de amikor írtam a regényt, akkor nekem is szembesülnöm kellett azzal, ami hát valamennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek a párhuzamok azért nem annyira ördögtől valóak, hogy a jelenkori viszonyokra is érvényesek legyenek, de nyilván ez az ígyszer egyetlen helyen engedtem meg magamnak, tehát egy olyan utalás van, ami elég aktuál politikai lett, ez éppen az aktuális hangulatom miatt alakult ki, de azért szeretném úgy írni a szöveget, hogy ezek nem a jelenkornak szólnak, még ha van is bennük hasonlóság.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Cserhalmi Dániel íróval, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk.

0: Vendégem Cserhalmi Dániel, író és szeder, bocsánat, hát ne feledkezzünk meg róla, akivel a Vörösbáró című könyvéről beszélgetünk. Ugye ez az 5. AVH regényed, ami azt jelenti, hogy megelőzte már 4. A Csengőfrász 2018-ban, a Szibériai csapda 2020-ban, a Szabadság hadművelet 2023-ban és a Vadászat 2024-ben. Hogyan függenek össze ezek a kötetek a mostanival?
1: Mostanival szerencsére sehogy. Én törekszem arra, hogy a regények azok önállóan is olvashatóak legyenek. Éppen pont a krimi műfajban ugye az írók szeretik a saját regény hőseiket tovább örökíteni regényre, és akkor teremtenek egy poárót, vagy bármilyen más.
0: A skandináv krimikben is így van.
1: Ez így van. Úgyhogy se a Vadászat, se a Vörösbáró nem kapcsolódik sem egymáshoz, sem az előzményekhez, tehát teljesen független történetek. Az első három között van azért egy nagyon laza logikai kapcsolat, a második és a harmadik között ennél szorosabb. Úgyhogy ha valaki szeretne elkezdeni ismerkedni a könyveimmel, az utolsó kettő az teljesen kontextus független, tehát bármelyikkel el lehet kezdeni. Az első hármat azt talán érdemesebb egy kicsit sorrendben olvasni, de ez a könyv és a Vadászat az teljesen független, különálló.
0: De ugye az mégiscsak egy közös pont, hogy a totális diktatúra az hogyan hat az emberre, hogy hogyan darálja be őket, hogy mivé teszi.
1: Ez így van. A regényeket valóban leginkább az köti össze, és ezért is, amikor megkérdezik, hogy én milyen műfajban írok, és az a válasz, hogy AVH regény, mert ez volt a lényeg, hogy az 50-es évek elsősorban Rákosi korszaknak mutassak be egy-egy szeletét, és hogy én ne egy zsánerhez ragaszkodjak, hanem valami fajta történetet meséljek el a múltból, ami számomra fontos, vagy legalábbis érdekes. Úgyhogy igen, a Csengőfrász az valóban az AVH működését mutatja be viszonylag plasztikusan. A szibériai csapda azt járja körül, hogy mi történhet valakivel, hogyha egyszer csak átkerül egyik oldalról a másikra, tehát hogyha az AVH-nál dolgozott, és utána kikerül belőle, utána ő belőle is lehet olyan ellenség, akire korábban ő vadászott. A Vadászat is egy érdekes kérdés boncolgat, hogy mi a bűn és hogyan lehet ezt igazából, mi a bűn és a büntetés viszonya ebből a rendszerből, és hasonló témakört boncolgat ez a Vörösbáró is.
0: Ugye Kis Imre, a helyi pártitkár, akit meggyilkoltak 1950-ben, egy kis délalföldi faluban élt, miközben a korábbi köteteid Budapesten játszódtak. Miért volt fontos számodra az, hogy Budapest után a vidéki Magyarország és a parasztság tragédiáját is bemutasd?
1: Ez alapvetően ugye a Kis Imréből adódott, hogy ő Zákányszéken vagyis Lengyelkápolnán érte őt ez az eset. Én nem akartam ezt áthelyezni, mert az nem lett volna hiteles. Tehát, hogyha ő egyébként egy nyugat-dunántúli településen történt volna, akkor nyugat-dunántúlról írtam volna egy történetet, és a regény írása előtt én ellátogattam egyébként a települést, és nagyon kedvesen fogadtak. Ott is egy ilyen csodabogár volt, amely ki az, aki Budapestről idejön az ők is falujukba, és egy 70 évvel ezelőtti, vagy több mint 70 évvel ezelőtti történetet szeretne megismerni, és kivittek a tanyavilágba, amit szintén nagyon érdekesnek találtam, úgy, hogy egyébként tudtam róla, tehát, hogy tisztában voltam a tanyarendszerrel, de úgy megtapasztalni mégis egészen más volt, úgyhogy ez vezetett oda, hogy Zákány széke maradt a történet, és utána nyilvánvalóan egy csomó mindentnek utána néztem a helyi történeti viszonyokkal kapcsolatban, hogy ez a történet ne csak egy regény legyen, hanem valamilyen szinten hiteles lenyomat.
0: Jó, de figyelj, te valahol mindenhol különc vagy most tudom, csodabogár, ahogy mondtad, hiszen alapvetően civilben környezetgazdálkodási mérnök vagy.
1: Ez van a diplomámban írva, igen, de hát ezt ugye sose csináltam ilyet, hogyha úgy tetszik.
0: De az Állatorvostudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense vagy, azt csinálod?
1: Hát az már csak voltam, ez ennyiben nem igaz, ugye mondjuk azt, hogy sajnos tavaly óta már nem itt dolgozom, de igen.
0: De mégiscsak a nehezen összeilleszthető azzal, hogy krimi író vagy AVH regényeket írsz.
1: Hát ez igazából csak egy hobbi, szóval, hogy aki alapvetően mondjuk jogász, és utána valami biológia orientáltságú hobbija van, hogy mondjuk kőzeteket gyűjt, miért ne lehetne?
0: Igen, ez abszolút ez a színességet mutatja.
1: Hát bízom benne.
0: Jövünk vissza a Cserhalmi Dániel íróval.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra és fennakadásra kell számítani az Erzsébet hídon Pest felé a buszsávban a Budai hídfőnél. Változatlanul baleset okoz torlódást az M0-ás keleti szakaszán és az M5-ös autópálya felé az M4-es csomópontnál, tudtuk meg az útinformtól. Ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a 11. kerületben a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok kelhetnek át. Fennakadást tapasztalhatnak a Szélkálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban szintén csak lassan járható, ahogyan a budai alsórakpart a Petőfi híd közelében, észak felé. A pesti alsórakpart pedig a Szent István parktól, a Lánchídig déli irányban. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, aki hát akkor is környezetgazdálkodási agrármérnök, a most azt mondja, hogy nem dolgozott ott egy napot sem, de hát mégiscsak alapvetően te másnak készültél, nem írónak. Ehhez képest sajátos irodalmi védjegyet alakítottál ki.
1: Én szerintem erre büszke vagyok, és talán egy hete valaki írt egy a MOL nevezetű könyves portálon egy ilyen kommentet, hogy én lennék így az egyik legjobb exportcikk így ebben a műfajban, mert hogy magyar krimit sokan írnak, de ugye ezek ugyanazok a történetek, amiket el tudunk olvasni jellemzően angol nyelven, csak éppen egy más közegbe játszódnak, de az AVH regények meg egy olyan dolgot tudna exportálni nyugat fele, amit nem nagyon ismernek, tehát valószínűleg a amerikai brit kultúrákban maga a diktatúráról hát valamennyit ismernek nyilvánvalóan, de valószínűleg felszínesen, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha az én könyveim angolul megjelennének, és akkor ezen a területen is hát megismertethetném más olvasókat azzal, hogy mi történt itt a diktatúrában, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a fajta különbségnek.
0: De hát ez még megtörténhet, hogy megjelennek a könyveim.
1: Ez megtörténhet, nem rajta múlik, ezúton is nem tudom, várom a külföldi kiadók jelentkezését, vagy könyvügynökök, nem tudom most, hogy ez hogy működik jelenleg, de bár megtörténne.
0: Mennyire volt történelmileg valóságos a rendőrség és az AVH közötti feszültség és hatásköri harc?
1: Hogy mennyire volt feszültség, azt nem biztos, hogy meg tudom mondani, de annyi biztos, hogy az AVH nagyon erősen rajta tartotta a kezét a rendőrségen, illetve megvolt ez a fajta ilyen felülbírálási lehetőségük, amiket, hogyha ilyen amerikai filmet nézünk, és akkor a helyi rendőrség ott vizsgálódik, és akkor megjön az FBI, és azt mondják, hogy akkor átvették az ügyet. Most ugyanezt az AVH is megtehette, tehát hogyha a rendőrség elkezdett nyomozni, az AVH-nak mondjuk más elképzelései voltak, ők leállíthatták a nyomozást, vagy egyszerűen mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, valószínűleg nem ezekkel a szavakkal, de hogy ők sokkal, ha politikai ügyet láttak benne, akkor számukra ez sokkal, de sokkal fontosabb volt, hiszen más, magasabb jellegű koncepcióknak kellett érvényesülniük.
0: Hogyan lehet feszült, de mégiscsak szórakoztató krimit írni egy olyan korszakról, ahol nem létezett törvényesség, és hát a nyomozóhatóság pedig maga volt a terror forrása?
1: Valószínűleg nem a korszakon múlik, hogy lehessen feszültséggel teli krimit írni, hiszen krimik már születtek a római kortól kezdve a jövőben játszódó regényekig. Valószínűleg azon múlik, hogy a kriminek vannak egyfajta írott és íratlan szabályai, és ezeket kell jól beépíteni egy történetbe, teljesen független, hogy ezek most Magyarországon, vagy éppen Svédországban játszódnak a múltban, vagy éppen a jelenben. Tehát kell egy rejtély, ami az olvasót foglalkoztat, jelen esetben, hogy kiölte meg ezt a pártitkát. Tudjunk gondolkodni azon, hogy kik a gyanúsítottak, hogy most valójában a gazdák voltak a TS-ből, valójában a felesége volt, vagy a gyereke, vagy valami más személy. Tudni kell együtt nyomozni a hatóságokkal, a nyomozóval, a pozitív karakterekkel, és hát el kell jutni a végére, ahol jobb esetben van valami fajta olyan fordulat, amire az olvasó nem számít. Ezt a receptet szerintem át lehet ültetni tényleg szinte bármilyen korszakba, ha valaki van Mátyáskori krimi, ezek középkorban játszódók, ezeknek kell megfelelni, és akkor működni fog egy regény kontextusban.
0: És amitől talán még jó egy krimi, az atmoszféra teremtés.
1: Az biztos, hogyha elhisszük az írónak, hogy ez hiteles, akkor jó, és ez megint csak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha valaki a 2020-as évek rendőrségéről ír, mint nagyon sokan, akkor számomra olvasóként fontos, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg a magyar rendőrség, hogy nem ezek a rendőrviccek féle ilyen fakabátok vannak benne, hanem olyan nyomozók, akik tudják, hogy működik a bűnüldözés, vagy bármi. Hogyha a Rákosi korszakba szeretnék elmenni egy könyv segítségével, akkor szeretném azt a Rákosi korszakot visszakapni, ami ténylegesen megtörténik, és ez igaz a Mátyáskorra, a római korra. Szóval ez megint az írói felkészültségen múlik, hogy hogy egy olyan világot tudjon bemutatni regényben, amit én elhiszek, hogy annak a valóságnak a törvényei szerint történik.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cserhalmi Dániel íróval a Vörös Báró című könyvről itt az Intermezzóban.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni. 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileumi év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának 100. évfordulója előtt, ugyanis ő 1856. június 21-én született. Tehát nagyon szép kerek évforduló. Ez az évforduló nem csak Stróbel Alajos életművére irányítja a figyelmet, hanem felidézi azt az egészen különös, romantikus világot is, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legendás Epres kertjében született, életre keltve ezzel egykori szellemiségét és ennek a hangulatát.
1: Az Epres kerti szobrászmesteri iskoláról mesélj akkor egy kicsit.
2: Igen, ez egyszerre volt műterem, volt iskola, színház és romantikus díszlet is, egy olyan világ, amelyben a múlt megelevened, hiszen nem véletlen, hogy kortársai Stróbel Alajost Epreskerti várúrnak nevezték, hiszen alakját számos legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát raktak, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Stróbel Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Stróbel Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
2: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Mintarajz tanodán, 1897-ben pedig megalapította a Szobrász Mesteriskolát, ugye ennek volt az Epreskert a fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Stróbel Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
2: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás Kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor például, a Zeneakadémia homologzatán található Liszt Ferenc szobor, vagy például a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor. Ezek mind-mind olyan meghatározó szobrai a fővárosnak, amiket szerintem mindenki ismer, és mindenkinek megjelenik valami. Tehát Stróbel keze nyoma tényleg ott van a város számos pontján.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem volt az, aki ugye elkezdte a

0: 170 jubileumi évet, de mivel várják, vagy hogy kezdődött ez az év?
1: Ez a jubileumi év jelmezes farsangi mulatsággal és egy különleges kiállítással indult, hiszen a mester emlékét próbálták ezzel feléleszteni. Az egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai Út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Strobl epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondhatjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Strobl életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Strobl legendáit és az epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállás olvasásra, felfedezésre hívják a járók előket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Strobl műtermének világába, az epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
0: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek.
1: Igen, a Strobl 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
0: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobl Alajoshoz kapcsolódik. Köszönöm!
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Szabó Stein Imre, író, műfordító, producer, rendező, akivel egy fantasztikus New York-i televíziós díjról beszélgettem, melyet a Magyar Bartók koncertfilmmel nyertek el. 5 és 6 óra között pedig Cserhalmi Dániel író legfrissebb könyvéről mesélt, melynek címe A Vörös Báró. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszonthallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Duna hídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Duna híd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Ifjan Johann Strauss, Bécsi vér, Keringő. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Vezényel Ferencsik János.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sok kis összefűzött belső udvarokból álló széles folyosót a zsidó negyed közepén a helyi bérlői vallásos zsidók alakították ki a múlt század elején. A vallásuk szerint ugyanis a zsidók szombatonként nem dolgozhatnak. Ilyenkor még babakocsit se tolhatnak, bevásárolniuk sem szabad, azonban ez a szabály csak házon kívül érvényes. A szabályt kikerülve létrehoztak egy belső összefüggő udvarsort, ahol vásárokat tartottak, üzleteket nyitottak, és folyhatott a hétköznapi élet a sábát alatt is. A zsidó negyed közelében azért is találunk ennyi átjárót, mert ezek segítségével gyorsabban juthattak el a Dohány utcai zsinagógába az izraelita vallású hívők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.